0: Kusi say on Asempa FM 94.7.
1: Aha! Obinye! Ekosi say nye! Bonsoir wa mene Sempa! Debrane mamba! Obi! Sum! Obi! Sum!